0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

And I had no cause to doubt you. Sing it, baby.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton berényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkó büdös szájú rintafogú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Spichtonkyo Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részműrészsel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitangyó Rádió. A jó, a jó, a jó, a jó, a jó.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést, meg Bitangyó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak az úr 2026. esztendejének 10. havának, 4. napján reggel 8 óra 3 perckor. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó rádió chatfalán emekkora reggeli órán már velünk lévőket. Köztük Csámpás Rozit és Katát, akik nekem ma reggel is jár innen egy nagy anós puszi. Üdvözlöm még azokat is, akik valamiféle mobil applikáció segítségével vannak velünk a ma reggel is, és úgy hallgatnak bennünket úton és útfélen, ne adj István, útszélen. És természetesen szeretném üdvözölni azokat is, akik még lustálkodva a háttérben az ágyikóban a forró beszkavét kortyolgatva vannak ma velünk jelen. Ez nem egy rendhagyó vasárnap, ugyanis ahogy azt már ilyenkor tőlem megszokhattátok, itt a forrón gőzögő beszkaféban indítjuk majd a napot a Hajrán magyarokkal, csuppa magyar előadóval, köztük olyan nevekkel, mint az Emberek, az HD Stúdió, Álmokfutó, Bestiák, Bettilaf, Carpe Diem, Erogén Zóna, Fanny, FBI, FLM, Groovehouse, vagy éppen Takács Tamás és a Dirty Blues Band. Aztán ezt követően a műsor második felében jönnek majd a külföldi csapatok. Bemelegítésnek egy-két tuti muzsika a 80-as, 90-es évekből. És a legvégén fölpörgetve majd a hangulatot elérkezünk 2014-be. Na de nem is szaporítom tovább a szót, útjára engedem a muzsikákat. Hamarosan indul a magyar óra, azaz az egy óra magyar módra magyarán szólva. Kezdésnek pedig hozom az embereket, és tőlük szól majd a Forog a Föld. Úgyhogy hajrá magyarok! És ugye mondanom sem kell, hogy érezzétek bicangjól magatokat.
2: Hajrá magyarok! Egy óra, magyar módra, magyarán szólva.

0: még. Csak 8:10 perc van, ez ma reggel is a Bicangyó Rádió forrón gőzögő Best Coffee-ja. Végre velem, azaz Jetskivel egészen 10:00-ig. Folytatásban pedig jön az Ádi Stúdió, Augusz Bárió egykori csapata és a nyári eső.
1: Bicangyó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó,

Nektek bitangok tisztel, féljetek, csatlakozatok hozzánk, hogy ma reggel is aktívan kivehessétek majd a részleteket a jóból. És velem együtt kortyogatva a ma reggel is forrón gőzölgő Beszkafit bitangmód jó szórakozhassunk egészen 10:00-ig. 8:13 percet és nem árulok el titkot, amikor azt mondom, hogy hamarosan, mint egy negyed óra múlva érkezek majd hozzátok a legfressebb időjárás jelentéssel, és mondom mi a tuti. Addig pedig még rengeteg remek előadó vár rátok, többek között az Erogén Zóna, az Emergency House, a Carpe Diem, de itt lesznek még a Bestiák, vagy éppen Betty Love. A folytatásban viszont hamarosan Kozsó énekel, majd nektek érkezik az Álmok Futók. És velük együtt a Meghalok egy csókodért.

0: closer.
1: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangó Rádió.

0: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó rádió, mert ritmusos.
1: Hát akkor itt van nektek a homorú szamovár. Nem, domború hamutár. Nem, a szomorú szamuráj maga, Kozsó. És remek feldolgozása. Már nekem az eredeti is tetszett. Nem pont erről szólt. Az alapdallam és ütem megvan. Hát szóljon nektek a meghalok egy csókodért.

És én sem hiszem, hogy álmodom, hiszen itt van már velünk a Bitangyur Rádió chatfalán Tikkánk is. Kedves reggelt, Bitangyur rádiózást és élvezetes best kávé kortyolgatást kívánok a következő közel 2 óra hosszára neked. És a veled egy időben hozzánk csatlakozó Marikának is. És természetesen mind a kettőtöknek jár a forrón gőzögő best coffee mellé egy hatalmas nagy anós puszi is. És köszönöm, hogy ma reggel is velem tartotok.

0: Megmondom őszintén, bitangok, engem földobott ez a muzsika. Remélem bennetek is szép emlékeket idézett. És bízom benne, hogy a következő is ugyanezt teszi majd, amikor érkezik Betty Love, aki csorgatja a mézet.
1: Best Café, a legjobb reggel.

Egy dolgot nem szabad elfejteni a mézevés közben. A végén le kell nyalni a kanalat. Miért? Ti mire gondoltatok már megint?

Üdvözlöm Pista 67 barátomat is a Bitangyó Rádió csetfalán. Érezd te is bitangyol magad? És már mondom is, hogy hey, bú-bú, ugyanis ő is megjött. És remélem, te is élvezettel kortyolgatod ma reggel is a forrón gőzögő Best Coffee-t velem, azaz Jetskivel egészen 10:00-ig.

a köméz a kávéjukba, az uraknak meg a sörükbe. Tényleg, uraim, ittatok már mézsört. Ez állítólag az a pia, amit az arabok is ihatnak, ugyanis nekik csak az van megtiltva, hogy a gyümölcs erjesztett levét fogyasszák. Na most a méz, az ugyebár nem gyümölcs. A lényeg az, hogy 8 óra 24-es perc van, ez pedig még mindig a Fórum Gőzögő Beszkafi Jetskivel itt a Beats Hangjó Rádióban egészen 10:00-ig. És nem tudom, hogy aludtatok, aztán pláne nem, hogy hogyan ébredtetek, de minden esetre az biztató jel, hogy ma reggel itt vagytok velem. És bár 8:30 lesz 6 perc, szóval nem tudom, hogy a reggel kinek mit jelent. Annak, aki még éppen csak ébredezik, azoknak biztos túl messze van. Csak nem tudom, hogy úgy van-e messze, mint ahogy azt a bestiák éneklik majd a következő felvételen. Én csak annyit tudok mondani továbbra is, hogy tessék magatokat jól érezni.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
3: Bitangyó vasárnap reggelt kívánok!

majdnem ti is tomboltatok az éjjel. A csajok olyanok voltak, mint az anyatigrisek, a srácok meg, mint az orosz jányok, akarom mondani, az orosz lánok, de abból is a sörényes fajta. És mivel hogy 8 óra 30 perc van, hamarosan érkezem és megosztom veletek, hogy mivel kecsegtetnek bennünket a madárjósaink ma, azaz vasárnap reggel.

0: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon. Itagyú Rádió. Itagyú Rádió.
1: Vége van már a hírnek. Úgyhogy már mondom is azonnal gyorsan mi a tuti, utána pedig hadd szóljon a muzsika. Szóval ma, azaz vasárnap, azt mondják a madárosaink, hogy napos idővel búcsúzik a hét. Vasárnap napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad majd a légmozgás, folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet mindenhol a térségben.

feltűnik egy diva, énekli a Carpe Diem, és így is történt, ugyanis csatlakozott hozzánk a Bitangyó Rádió chat falán Zsuzsink. Zsuzsi, örülök, hogy itt vagy, érez Bitangyó magad, és kortyolgass ma reggel is élvezettel a neked is gőzögő forró beszkafit velem, azaz jetskivel egészen tízig.

0: Bizony-bizony, drága hölgyeim és uraim, vége van a hétnek. Csak sajnos nem péntek van, hanem vasárnap, úgyhogy holnap mehettek dolgozni.
1: Ünnep ez a patronnak a vasárnak, hiszen a szerelem ritmusát találkoznak a dolgok, ugye?
0: Ha tetszik, ha nem. De a lényeg, hogy újra jön majd a péntek, és vele együtt a hétvégén, meg a szórakozás itt a Bizangyó Rádióban is. Rengeteg remek muzsikával és szórakoztató műsorral. Egész héten, a hét hét napján, a hét nap 24 órájában. Úgyhogy mindenkinek itt a hely, és arra kérek benneteket, hogy toborozzatok nyugodtan hallgatókat. Hívjatok meg embereket, akik gondoljátok, hogy élvezhetik majd ezeket a műsorokat, és a velünk töltött perceket, órákat, napokat, heteket, hónapokat és éveket. Én azért nem engedem el a buli kezét, és így vasárnap reggel 8 óra 33 perckor hozom is nektek az Emergency House-t és a Csúcs ez a partit.
2: Vége van már a hétnek. Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang.

professzoroknak mondanám, akik eddig a háttérben tesznek, vesznek, rendezkednek, hogy csatlakozzatok hozzánk önnyugodtan itt a Bitangyó Rádió chat falára. Gyönyörű és szép hölgykoszorú gyűlt itt össze. Börgetik is a chat falat rendesen. Most éppen Mária a legaktívabb, de szerintem a többi csaj is hamarosan csatlakozik hozzá. Gyertek, táncoljatok, daloljatok hozzánk, hajoljatok. És élvezétek a Bitangyó Rádiót, na meg a benne ma reggel is forrón gőzőkő, Beszkafita válogatott muzsikákkal, velem azaz Jetskivel egészen 10:00-ig.

Gyertek, bitangok, ahogy halljátok a zene, most a lényeg. És mivel csúcs ez a parti, ezt most ne hagyd ki, szóljatok a szomszédnak, meg a köpcsösnek, és ismételten buli van a Bécangyó rádióban, így vasárnap reggel gőzölök a best. Nektek, akik akarják, de ha föltekeritek a hangerőt, töltök rá egy kis basszus, kinyitjátok az ablakot, azok is élvezhetik, akik azt se tudják, hogy létezünk. És kimondott a jó a szomszéd bosszantásra is. Ugyanis az én hangommal tömeget oszlatni is lehet.

0: bizony, csúcs ez a parti. És ahogy látom, tényleg mindenki tombol, úgyhogy ti se hagyjátok ki a háttérbe, gyertek, bújjatok elő és csatlakozzatok hozzánk. Érezzétek és élvezzétek. Akár hátradőlve, lábakat föltéve, szét azt már nem is mondom. Akár pedig úgy, hogy pörögtök, mint a bugót siga. A folytatásban megpiszkálom az erogén zónátokat, ugyanis ők érkeznek hozzátok. És azt mondják, hogy indul a buli. Bár én nagyon remélem, hogy folytatódik.
1: Ha jót akarsz magadnak.
0: Bizony, az se baj. Meg az se. Sőt, az a jó.
2: Gyere, neked mindent lehet.
0: Bulizni csak szabadon. Mindenféle kötöttségek nélkül. És ha lecsúszik, akkor az a bizonyos pocok sem eszi majd a vásznot.

Yeah, yeah. Nu akarom most én mondom. Sőt, mitől folytatódik is hamarosan, méghozzá Fannival, aki azt mondja mindenkinek, éljetek a maximumon.

0: Mutatom Little Lion is előszedte a kis rózsaszín bugyingóját, aki kíváncsi rá jöjjön és nézze meg. Hát, hogy még lecsúszik az. Nézik.
1: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
0: Azt mondom én is, éljetek a maximumon. Töltök rá hangerőt, meg egy kis basszust. Ha akartok, üljetek rá a hangfalra, vagy a mélynyomóra. Érezzétek és élvezzétek. Ha reggel is fólunk gőzögő beszket, csak ki ne löttyenjen a kávé.

azt ajánlom mindenkinek, kövessétek Little Lion példáját. Azt mondja rajta, nem is volt, mármint hogy bugyi. Hát az úgy a jó. Képzeld rajtam semével, hogy gatyát hordok.

Erőt eszembe egy régi-régi vicc, talán még emlékeztek rá. Két haver beszélget, azt mondja az egyik a másiknak, hazamegyek, letépem az asszony bugyját, mire a másik miért annyira kívánod? Nem, annyira vág.

ördög és pakol. A csajoknak mondanám, melyek ám azok a bugyrok. Az Isten a tömeggel lobog a láng. Úgyhogy vigyázzatok, nehogy megégessétek a

8 óra 45 perc van, ez még mindig a Bitagyó Rádió, benne a forrón gőzögő Best Coffee, és még szól nektek az 1 óra magyar mudra magyarán szólva. Fanni után pedig hamarosan érkezik az FBI. Még az egy elsemelt feldolgozással, melynek címe A lány körbejár.

Cici Lajos azt mondja, hogy megnézd el Tangába. Hát jó-jó, de rajtam mi lenne? Semmi. Ha rajtam semmi, akkor rajtad sem, maximum én.

csak, hogy megóvjam a szemérmedet, nem másért. Nehogy megszóljanak a többiek. De Jány, veszel föl magadra valamit?

0: mondjam úgy, hogy ó. 8:50 perc van, gőzölök a best, örülök, hogy ilyen bűtlenül jól érzitek magatokat. Aki nincs még itt, azt megkeresem. FLM-mel együtt, akik arról énekelnek, hogy megtalálok még. Úgyhogy aki bújt, aki nem, jövök.
1: De abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

Szóval nem éneklek, tudom, hogy a Porti is jobban bírjátok, na meg én is. A hangomra megölni lehetne. De a lényeg, hogy itt van egy császár elődés, egykori csapat az FLM. Szól nektek, ha megtalálok még. Folytatásban viszont hamarosan érkezik egy olyan csapat, aki nekem személyesen nagy kedvencem, főleg az énekesük, már mint a nőjük, mint énekes nőjük, aki nem más, mint Judy. Imádom az igéző hangját, mindig beindítja a fantáziámat. És ma reggel ők duplázni fognak. És ma reggel ők a dupla dinamit. Hamarosan szól majd az olé, olá, és utána a táncolsz velem. Addig még FLM.

0: megtalálok az ajtó mögött, akkor meg. Még szép. Akár kétszer is. Valahol. De a többit a fantáziátokra bíznám. Ugyanis a pontos idő 8 óra 54 perc. Hamarosan elterik az óra, de nem hagyjuk abba, folytatjuk még egy picit a magyarokkal.
1: Tudom, hogy ennyi még nem elég, megtalállak.
0: Egészen 9 óra 17-ig, amikor is érkezik majd hozzátok a külföldi csapatok élén, Julio.
1: Megtalállak még.
0: És tőle szól majd a Gangster Paradise.
1: Ennyi még nem elég.
0: Úgyhogy továbbra is bulira fül mindenkinek.
1: Valahol.
0: És hát tessék magatokat jól érezni.

ciao ragazzo. Nome che ragazzi. A groove house éneket nektek. Ez volt az Olé Olá. És ahogy mondtam is, ma reggel ők a dupla dinamit. Ugyanis hamarosan viszik tovább a Prímet, és velük táncolhatunk tovább ma reggel. Amúgy groove house-os a módon.

0: mondtam, hogy jó nekem.
1: Kösz, annyit se kell mondanod, kösz.
0: Hogy jó neked.
1: Fölé szálljon. Most tarts velünk, és higgy bennünk.
0: Most tarts velünk,
1: és higgy bennünk. Most tarts velünk, és higgy bennünk.
0: Mert ami jó, az jó.
1: És higgy bennünk. Most tarts velünk, és higgy bennünk.
0: Ez pedig bőtangyó.

0: Napot kaptatok? Németek vagytok? Hát a mai nap folyamán csurgattunk már. Nyerhettétek is. És most majd kenhetitek is. Ugyanis minden itt a Groovland. Csak hogy tovább vigye, amit a Groovehouse elkezdett. Azt mondja nektek, hogy kend azt is. De előtte minimális pH érték az reklám.
1: Vithangjó rádió, mert ritmusra születtünk.
2: Kendasztis! Kendasztis! Kendasztis!
0: Üdv Roli 40-nek, aki szintén csatlakozott hozzánk a Vithangjó rádió chatfalán is.
2: Újra rajt, ajjaj, csörög a
0: rejt. Örülök, hogy megérkeztél és érezd, Vithangjól marad.
2: Egy kis kaja lenne jó, mielőtt beindul a meló. Szalonra is hagy ma kell.
0: Ha meg ahhoz van kedved, akkor kend.

tudjátok, csajok, hogy hát mint a bowling terembe a segítő hosteszek, akik teszik-veszik a golyókat és állítják a babát.

0: Remélem, de ha lemaradtatok volna róla, vagy épp én még csak most kaptatok volna hozzá kedvet, hát akkor kenhetitek tovább. Ezúttal majd a cipő, krémet vagy amit akartok. Aki segít nektek ebben és elmondja, hogy hogyan kell ezt csinálni, nem más, mint a Takács Tamásna meg a Dirty Blues Band.
1: Anyát, aki kerget! Kendászni is jár!
2: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang jó.
0: Na, baszlek! Hát nem pocsolyába léptem? Hát remélem nem hiába féltem. Úgyhogy inkább jól meg. Puszilgattam mindenhol.

gyerünk csak is, srácok! Lássam, hogy közületek ki az, aki énekel. Az nem baj, ha a kezét másra használja. A száját attól még mozgathatja. Bócsajába léptem.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Bizony, ha jót akarsz magadnak, itt a helyed, a pontos idő 9 óra 13. A folytatásban a magyar blokk legvégén Cosmix. És a minél hangosabb. Most éppen a zene. Az se baj. A szomszéd is hallja, hogy ti is élvezitek. Úgyhogy 9 óra 14-kor szóljon nektek a Cosmix egykori slágere.
2: Engedd, hogy a vágy vezessen, ma ne érdekel.
1: Lányi Lala és Hozsó.
2: Hidd el, neked is jobb lesz, ha lazít.
1: Utána pedig majd érkeznek a külföldi csapatok élőkön Julioval és a Gangster Paradise-val.

0: hangosabb a zene.
1: Jobban akarom.
0: Hangosabb a zene.
1: Jobban akarom.
0: Fülem fáj, de én azt akarom.
1: Na gyerünk, bitangok, huhú, huhú. Húzzatok csak bele. Ennyi volt már a magyar blokk. Zárásképpen a Cosmic Soul-t. Folytatásban pedig, ahogy ígérte, jönnek a külföldi csapatok élőkön Julioval és a Gangster Paradise-szal. De rajta kívül itt lesz még ma az Ice MC, a Technotronic, a Rednex, és még jó néhány muzsika. És a 90-es évekből eljutunk majd egészen 2014-ig.
0: Minél
1: és a végén a blokkot majd Pearl Williams és a Happy zárja.
0: Néha a fülem fáj, de én azt akarom!
2: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangó Rádió.

0: 9:22 perc van ez a Bitlangó Rádió, benne pedig a ma reggel is forrón gőzölgő Beszkofi Jetskivel egészen 10:00-ig, amikor is érkezik majd hozzátok a Little Lion. Hogy tovább szórakoztassam majd benneteket 2 órán keresztül 10:00-tól egészen délig. A lehetszóban Julio egy igazán nagy túlélő és a Gangster Paradise egy remek filmen betét dala, és hogyha már túlélő, akkor érkezik hozzátok a Survivor és az ikonikus Eye of the Tiger.
1: Bitlangó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

9:25 és sajnáltan látom, hogy Biborka elhagyja a fedélzetet. Remélem nem én vagyok az oka. Vagy ha igen, akkor bízom benne, hogy legalább kétszer. A lényeg az, hogy örülök, hogy ma reggel is velem tartottál. És ha jól érezted magad, akkor legyen ez így majd legközelebb is. További csodás napot kívánok neked. És ha teheted, tér hozzánk vissza és csatlakozz újra a Bitangyó Rádió chatfalán a Bitangyó Rádió hallgatókhoz. Ugyanis nem maradtok majd magatokra, mint egy fél óra múlva érkezik majd hozzátok Little Lion 10:00, akkor hogy tovább szórakoztasson menteket egészen délig. Én is ezt teszem, még kicsit több, mint 30 percen keresztül. A folytatásban a moziba viszlek benneteket, méghozzá ICMC segítségével.

0: Úgyhogy gyorsan pattogtassatok ki egy kis popcornt. A mozihoz az dukál.
1: Vithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
2: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy.
1: Vithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.

0: Egy remek muzsika és rengeteg remek színész neve felsorolva itt a Bitsangyó rádióban. Hát sajnos sokan nincsenek már köztünk. Földobják a napjainkat a filmvászlon. De a lényeg, hogy itt maradtak nekünk az emlékeik, és ez ilyen is ehhez hasonló remek muzsikák, mint amit most is hallhattok. Az előadó SMC és felvételük címe Cinema, vagy ahogy ők éneklik itt a dalban. Cinema. A folytatásban is ebből az időszakból érkezik hozzátok egy előadó, mégpedig a Technotronic. És hamarosan szól majd a Pump Up the Jam. De ezúttal eredetiben.
1: Bitthang jó rádió, mert ritmusra születtünk.

9 óra 33 is, amely ilyen remek a hangulat. Akkor a Technotronic után már is itt van a következő ilyen, vagy ehhez hasonló ikonikus csapat. A Satin Pepa személyében. És a Pump Up the Jam. Annak idején mindenkinek elnyerte a tetszését. Akkor a folytatásban a Push It is legalább ennyire jól fog szólni. Hogy ne csak cukrozzuk a taknyot ma reggel, hanem sózzuk és borsozzuk is. Akkor hamarosan jön a Salt and Pepper.

Csitangó Rádió. Ha jól akarsz.

9:40 perc van, és drága bütöngőim, ne csak toljátok, hanem húzzátok is néha. Igaz, hogy hogy? Hát úgy, mint a hegedű vonót. Egyszer előre, egyszer hátra, na de hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, hamarosan megmutatja nektek a Rednex. Persze ahhoz, hogy jól csúszson előtte, meg kell nyálazni, legalábbis ezt mondják a nagyok. Már az is igaz, hogy a színpadon inkább gyantát használnak hozzá. De annyi baj legyen, egy dolog biztos, ördög bújt a vonóba. És hogy mennyire, azt mindjárt meg is tudhatjátok a Rednextől.

0: Mondtam, hogy ördög bújt a vonóba, ettől tüzes a nóta. Ők voltak tehát a Rednex. És a Katna Joe. És látom, sikerül beletenni a bugit a lábatokba, és ha imádtok mozogni, akkor miért ne folytassátok még ezt egy ígyszű picit tovább. Rednex után érkezik a Real to Real. És aki ismer, az már tudja is. Hamarosan szól az I Like To Move It. Ti meg riszáljátok majd így is, úgy is.
1: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

bitangjaim, ha imádtok mozogni, akkor abban ne hagyjátok az Istenért! Feel Too Real után hamarosan itt van Tánlok, meg Jason Nevis és a Funky Comedy.

Hát, drága bitogók, 9:50 perc van, az idő, hogy megköszönjem, hogy ma is itt lettem veletek. Köszönöm, hogy ilyen sokan elkísértetek, de senki nem menjen sehova, hiszen hamarosan, mint egy 10 perc múlva érkezik hozzátok Little Lion, hogy tovább szórakoztasson benneteket 2 órán keresztül, egészen 12:00-ig. És hogy feldobja a jó hangulat az ebédeteket. Ami meg rátok vár, ha ma reggeli forrón gőzlögő Beskafiba a külföldi csapatok közül érkezik hamarosan a Technohead és az I Wanna Be a Hippie, egy remek kis pörgős muzsika, és aztán érkezünk 2014-hez, ahonnan is olyan előadók muzsikálnak majd nektek, mint Calvin Harris, Chris Cab, Pitbull, vagy éppen Pearl Williams. Mind további kellemes napot és bitag jó rádiózást kívánok a csapatnak. És természetesen továbbra is csodás vasárnapot. És már csak annyit tennék hozzá, szokás szerint, hogy legyetek jók, ha tudtok. Vagyis, hogy inkább rosszak, mert hogy az mindig sokkal jobb. Egyébként meg még azzal kiegészíteném, hogy nehéz is lesz megállni, hogy a következő 2 óra hosszában Little Lionnal ne rosszalkodjatok, legalább egy ütsző picit. De a lényeg az, hogy mindenki érezze majd bitangjól magát a folytatásban is. Jesse voltam, vagyok, talán még leszek. Minden jót mindenkinek. Na, sziasztok! For a wedding. So wait, slow down, love, not so fast. I'll be seeing you. That's what I found, you don't play around. És legyen továbbra is a csodás napotok.

0: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk!
1: Van, ahol csak mai. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Hello, hello! Sziasztok, csoda szép vasárnap délelőttet kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. 2026. október 4-e. Délelőtt 10 óra 5 perc van. Szeretném megköszönni Jetskinek az előttem lévő fantasztikus 2 órás zenei válogatást.

de tényleg jön-e újra az a vándor. Viki Dágyula és a szerencse katonája itt a Bitangyó Rádióban.

Pattangó Rádió csetfala. Jelen vannak már Tika Tündér, Pista, Mária, Bubu, és az előző két óra kiváló házigazdája, Jetski is még egyelőre velünk tart. Kívánok neked nagyon-nagyon szép vasárnapot, legyen olyan a vasárnapod, amilyennek szeretnéd. Várok mindenkit ide a Pattangó Rádió chat falára, de közben érkeztek már a háttérben is.

hogy hát annyian írtatok, hogy na gyorsan elkezdem felsorolni, hogy kik is vannak még itt velem. Itt van velem Vida Erikám, szép jó reggelt, lájon, jó műsorvezetést. Köszönöm szépen, drága puszi, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Milyen idő van ott Rosenheim környékén? Szépen süt a nap, jövő hétvégére rendeljünk már egy ilyen időt, jó? Itt van velem drága Szituskám, és hát ugye természetesen az egész família. Kedves Andrea, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk Sopron közeléből. Ja, hát akkor még nincs veletek az egész família. Vagy nem tudom. Most egy kicsit becsapós voltál. Nagy puszi, nagy ölelés nektek, bárhányan is vagytok, érezzétek nagyon-nagyon jó magatokat. Tündi is írt nekem a Messengeren, de itt van velünk már, hála Istennek, a falon is. Szeretném megköszönni Máriának, Jetskinek. Tikának, hogy jó műsorvezetés, jó adást kívántak. Itt a chat falon, és itt van velünk Mimi Kémi, szia drágám! Csodás vasárnapot kívánok neked, jó Adit! Klassz zenékkel, puszi ölelés neked is! Szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat is, szia kis oroszlán, szép vasárnap délelőtt kívánok mindenkinek, neked is!

utcai fiúk. Van az úgy. Előtte meg a Vici volt, csak itt a háttérben közben. Hát diskurálok össze-vissza mindenkivel, mert hogy írtok.

utcai fiúk, és van az úgy után egy egészen új dalocska itt a Bitangyó rádióban. Chidden of Distance és Arany Timi.

0: fény.
1: Írja Tündér, hogy tetszik ez a dal neki, nekem is belebújta magát a fülembe valahogy, na meg a szívembe és a lelkembe is.
0: De az, ami bánt...
1: Tudjátok, hogy én nagyon sokféle fajta zenét játszok, egészen a 60-as évektől képes vagyok elmenni a mai napunk zenéig. Az egyetlen dolog, amitől végképp elhatárolódok, és most már egyre biztosabban és egyre 100%-ig, tehát megpróbálom kiszűrni az ilyen tartalmakat, ez az AI zene. Nagyon-nagyon szép vasárnapot kívánok kacajkánknak is, kellemes, szép vasárnapot mindenkinek. Neked remek műsorvezetés, szuper hangulatot írta nekem. Puszi ölelés oda is, köszönöm, hogy itt vagy.
0: Az, ami bánt, hazug és gátol, csak hogy én.
1: Szekeres Adrien is a...
0: Éges régen.
1: Érd most át?
0: Minden, amit akartál.
1: Tudjátok, hogy ez nagyon fontos dolog, megélni a mindennapokat. Ezt a pozitív energiát próbálom felétek sugározni folyamatosan, állandóan.
0: Úgy, ahogy szeret.
1: Találni minden nap valami apróságot, amire...

hiszek a pozitív energiában. Hiszek a vonzás törvényében. Hát gyere, Vitang, éld most át. Átölelnek most velem a fények, meg a hangok.

0: Fekeres Adriennel duplázunk, teljesen véletlenül vaciláltam, hogy melyik dalt választam a kettő közül, és ezek szerint bekerült mind a kettő. De hát annyi baj legyen, a szívemben dal van, gyertek, bitangok, várlak benneteket szeretettel. Nagyon köszönöm azoknak is, akik már a háttérben hallgatóznak, velem tartanak.
1: Sohasem úlik sír, ígélted bármit hoz az ég.
0: És ami ma még kimaradt, kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bitangjó.

Talán ez is nagyon jó, nem ismertem eddig. Én játszottam már, bevallom neked őszintén, lehet, hogy pont akkor nem voltál jelen azon a műsoromon, de ez tőlem nem új dal, ez már egy többször játszott dal.

Nem tudom, ti hogy álltok az ebéd készítéssel, nekem ünnepélyesen jelentem, kész az ebédem. Olyan igazi őszi ebédet készítettem, sikerült szertennem egy kocsára, egy kis pecsénye kocsára. Úgyhogy Tündér, ha van kedved, akkor ugorj autóba, aztán gyere, várlak szeretettel. Csináltam belőle egy kis húslevest, természetesen a javát lesütöttem, és a sütőbe egyszerre bepakoltam mindent. Soha nem csináltam még tepsibe, jénaiban készítettem a párolt lila káposztát, és ma jött az ihlet, hogy mi lenne, ha már úgyis megy a sütő, akkor oda berakom a kacsa mellé még egy tepsivel, illetve még egy szinten elhelyeztem egy rácsot, és sütöttem gesztenyét, sütöttem tököt, mert hogy én a tegnapi napon tököltem, de erősen.

bevallom, nagyon szeretek csavarogni, kirándulni, megpróbálni olyan programokat szervezni, amitől egy kicsit földobódik a lelkem, nem csak az, hogy hétfőtől péntekig, reggeltől estig a munka.

pénzt költeni. Kicsit sóher vagyok magamhoz. Ami ez így nem jön át különben azoknak, akik az ismerőseim, de tényleg, szóval úgy döntött.

nem Tündér elárult, hogy csábító kacsap pecsenye, de most kihagyja. Magyarok kedvenc szava a free. Hát én például úgy kérdeztem meg a vonaton, hogy szabad a hely, ahova leülhetek. Nagyon guszta ebéd lesz Tikánál is, húsleves és tepsis hurka kolbász, alatta krumpli.

0: Elvesztettem tündér a fonalat, hogy mi ment át és mi nem. Viszont nagyon nagy szeretettel köszöntöm már Hegedűs Juditkánkat is. Szép napocskát, szuper vasárnapot, jó adit kívánok, kedves kis oroszlán írta nekem.
1: Egy bokor mögül bújik elő némán figyelemkeltő lépteivel.
0: Igen, mert burgonyát akartam mondani, de rájöttem, hogy krumplit ér. Tehát itt jön az, amikor a vízöntő agya megy minden irányba. Tehát tényleg az én agyam az ilyen cikázik, halljátok. És ebből jön ki a dislexiám is, hogy össze-vissza beszélek néha minden. Ja, hogy soha ellenik. De magamhoz különben tényleg az vagyok. Tehát ha vendégeim vannak, a szívem, lelkem, mindenem kiteszem. Anyukámmal szemben is.

ha elmegyünk együtt valahova, ott nyilván fogyasztok, és az ott tök jó dolog. Tehát mert úgy együtt vagyunk, de ha magam vagyok, akkor simán előveszem a hátizsákomból a kis készített szendvicsemet.

Különben egy kicsit messze van tőlem a monitor. Még ezen gondolkodom, dolgozom, hogy hogy lehetne ezt még kivitelezni, föl kéne szerelni a tévémet ide szemmagasságba. Kolompír. Fú, de rég hallottam ezt a szót már. Hát a pityókát, a krumplit, a burgonyát, azt igen, de kolompír. Ez a Szabolcsi Duma, ugye?

Dragosti Brothers Company și Ajung Össze. Nagy értékű tangok Ajung Össze. Természetesen mai napon is lesznek lemezek, lesznek nagyon-nagyon retro percek is. De most érkeznek a bestiák, és közben megtudtam Hegedűs Juditkától, hogy nála tilápia lesz, meg alaszkai harcsa. Oké, hogy alaszkai harcsa, de mi az a tilápia? Nem tudom, mi az a tilápia, képzeld el. Na segíts nekem!

Igen, írja a Juditka, hogy az is egy halfajta. Szóval én nem tudtam ott hagyni a kacsát. A révén állunk újra épül, már hogy átalakítják, egy kicsit változott. A Norma leköltözött egy új épületbe mellette, ugye lett egy ditrinkes, vagy az helyett egy ditrinkes révébolt, ahol csak az italok vannak. Meg kutya cica eledel. És hát ezáltal egy kicsit nagyobb hely szorult most a boltba, és ezért átépítik, és azért, mert átépítik, két hétig zárva lesz, ezért megpróbáltak minél több mindent leárazva kiszórni, és hát az élelmes magyar, jelen, én is az vagyok. Igyekeztem akcióba olyan dolgokat vásárolni, amik hasznomra vannak. Hát így került egy kacsa a birtokomba. Madame Pompadour. Azt tudom, hogy Mária mit reggelizett, de mit fogsz főzni, kedves Mária, kedves Csámpás Rozi? Nem beszélgettek velem? Bubu, mi volt főzni?

Csámpás Rozi, tessék, itt vagyok. Érdeklődtem, hogy mi ott főzöl ma, mit készítesz? Ilyen körképet csinálok, hogy aki nem főz, az tudja, hogy kihez menjen majd.

Kicsit elárulta, hogy ő már csak akkor boltozik, amikor muszáj, dettó különben, tehát tényleg így hetente egyszer, esetleg kétszer megyek boltban, nagyon ritka. Már a kettő is ritka nálam. Ugye mióta nem fogyasztok friss péksüteményt, így már az az alap is kiesett így a Pixisből, ami miatt az ember minden nap esetleg elmegy a pékségbe. Töltött káposzta lesz csámpás rozinál, az finom. És hogy készíted a töltött káposztát? Savanyú káposztából, édes káposztából, savanyú vagy édes káposztából, vegyesen, paradicsomosan, füstölt csülökkel. Az is jó diétás lesz, mint az én kacsám. És savanyú káposztában, az finom, menő. Megérkezett a mi tegnap esti műsorvezető kollégánk is, azaz a ti műsorvezetőtök. Itt van velünk már tök szár is. Jó reggelt, jó ébredezés. Köszönjük a tegnap esti fantasztikus műsort. Hát majd lemozogjuk Csámpás Rozi, az lesz a végeredmény, hogy lemozogjuk, de hát ezt nem bírtam ott hagyni, szóval én azért igyekszem másképp étkezni, de azt mondom, hogy amit megkívánok, azt azért meg kell adni a testnek, mert ha nem adjuk meg a testnek azt, amit megkíván, akkor abba belebetegszik.

Igen, vagy egy kicsit inni belőle. Tikánk ma ilyen beszólogatos, tehát óvatosan keveset beszél, de akkor aztán úgy oda szurkod. De ez menne ki egy kicsit, volt csak belőle.

babos alapú cukormentes tortát készített Tündér keresztfia, és hogy nagyon-nagyon finom volt. Ugye, hogy lehet finomságokat csinálni? Ezt magyarázom már lassan egy éve.

közben a háttérben megérkezett már Dr. Annám, jövök! Gyere, bébi, gyere! Kinyoroltad magad, csodaszép volt Olaszország! Mi is beterveztük már a jövő januári szülinapomat, teljesen véletlenül. Én senkit nem szoktam megkérni arra, hogy én unatkozom és gyere velem. Tehát ilyen még az én számból, az én kezemből írás és szó formájában se fordult elő soha. Úgyhogy nem is ismerek magamra, hiába célozgatnak egyesek. Én viszont mindenkinek, tehát azért akik közelebb tartoznak hozzám, mindenkinek megpróbálom felajánlani azt, hogy esetleg menjünk valahova ide vagy oda. Aki vele jó, aki nem, az is jó. Én egyedül is kimegyek a világból.

egy láthatatlan híd Cheesyvel itt a Vitangyó Rádióban. Szóval szerdán beszélgettem az én két kis barátommal, Kiskányival és Musukával. Musukát hívtam föl, mert hát Kiskányit hiába hívtam, nem ért rá. De aztán a végén csatlakozott ő is. És hát jött a kérdés, hogy mit csinálunk az én szülinapomon. Tőlük jött a kérdés. És hát egy nagy bakancslistás dolog, Prága, így közösen többször beszéltünk már velük, illetve Tündérrel is arról, hogy jó lenne együtt elmenni Prágából, én innen megyek, ők onnan jönnek. És hát ez szerdán megbeszéltük, csütörtökön reggel földobtuk a labdát Tündérnek, csütörtökön délután már szállástól elkezdve minden meg volt rendezve.

nekem Mimi, és nálunk az ebéd húsleves és paradicsomos natur szelet, vagy mi így sikerült. Meg krumplipüré. Azon egy kicsit olyan pörköltes alap, ahogy így elnézem a képet, de nagyon guszta.

hát és megérkezett Hájdőn is itt a Bitangyó Rádió csetfalára. Nem hiába mondom én nektek, hogy hiányoztok. Szépeket kívánok. Jó zenehallgatást.

Judit is írta közben nekem, hogy ő is mellőzi most már a péksüteményeket, illetve kenyeret, és ritkán, de tó ugyanígy vagyok vele ezzel én is, hogy nagyon ritkán, néha ilyen 2-3 hetente rám jön, akkor veszek egy ilyen teljes kiöllésű, mit tudom, egy mákos, zabos, akármilyen csodát, vagy tök magost, az is nagyon jó például. Óriási kultusza van itt különben a töknek, tehát, hogy a rendkívül egészsége.

ha úgy látom, hogy valaki egy egész kányi kávéval köszön, jó reggeltet. 10:50 van. Azt a kutya mindenit. Hát jó reggelt, babá.

szégyellem a koromat. Azt szoktam mondani, hogy én büszkén vállalom, hiszen én legalább ezt már megértem. Majd 100 fölött mindent tagadok. Addig meg élvezem az életet. Hey, de jó! Füle van, tikán! Ha meghalom.

tündér is hallják. Krista nem faragott még tököt, hát ez botrány. Nagyon-nagyon szép tököket lehet faragni. Beled dumálok a spotban. Na, akkor jön egy új zene. Amivel én egyelőre még barátkozom, mert hogy én nagyon szeretem Geszti Pétert, de nekem valahogy ez a zene még úgy nem

Aminek viszont nagyon örülök, az az, hogy Olá Ibolya újra rebegteti a kis hangját, na meg a szárnya is. Hát igen, Tündérnél láttam ezt a dalt, azt írja neki, nagyon adja. Talán azért, mert LGT, talán azért.

És hát igen, aki tegnap este tök szárral tartott, az láthatta tegnap este is már ő kerámia tökét. Úgyhogy most bejeztem én is, nekem is van.

0: Még egy új dal.
1: Csillagos égboltját már nem búcsúzom tőled.
0: Filó és Nagy Bogi. És a nem búcsúzom itt a Bitangyó rádióban, és visszatért hozzánk közénk Roli 40 is. Te öregetti 3 évet különben, nem 37?

Már nem azok a darabok vagyunk, akik nagyon bírjuk az éjszakázást, de hát annyi baj legyen. Közben Vida Erika írja, egy kicsi fázis késéssel, de náluk gyönyörűen süt a nap. Hát mondom, jövő hétvégére rendeljük meg. És még azt is írta, hogy van, csak kell a kezem. Hát...

Igen, és hát egy tök jó, tökös manuszt vagy csajt, nem is tudom eldönteni, mit rakott be Tika, és hát ugye jött az örök vicc, az örök poén, jó a segget kőkóla. Tökszár írja, ezt akartam én is kérdezni.

0: mondjuk Roli 96, vagy 69. Hát legyen tánc. És a napfény jön el itt a Bitang Jó Rádióban, ez is egy olyan dal, ami szerintem nem túl sűrűn fordult elő, én legalábbis még biztos, hogy nem játszottam. Na hát akkor bele csúszunk lassan a nagyon-nagyon retro percekbe. Hát és sajnos nem lemezről szól még. Hernádi Judit és Komár László duettje. Nem szabad.
1: De én még nem tudom,
0: az a jó, amit nem szabad, nem? Tehát ti is vagytok ilyen lázadók?

az a nudli, kedves? Még ki sem tudom mondani, basszus, ez a német szavak, hallod, ez halálom. A krumpli lángost ezt értem. Valami buliból megmaradt dolgokat kell újra hasznosítani, és szerintem ez különben rohadt jó dolog. Én is szeretek ilyeneket csinálni. Illetve Nikink fölhívta a figyelmemet, hogy ugyan ettem-e sütőtökös, vagy hát tökös nudlit, mert hogy ő nagyon szereti. Hát ugye nem ettem semmit tegnap a tökfesztiválon. Egyszerűen nem volt türelmem, tehát mindenhol ilyen kígyózó sorok voltak, és én azt mondtam, hogy hát én nem, annyira nem vagyok éhes. Mondjuk fél órát itt álljak valamiért. De ma sütöttem tököt, és ezt a sütőtökös

0: Bizony nem mindegy, hogy 69 vagy 96.
1: A holdas súgja, ő kis limizit az ég. A kedvesed karjába semmi baj sem ér. Szeres csak és forrón, ő lejtse pecsebér.
0: És ott a pont tökszárnál a tiltott gyümölcs mindig

Egy képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Ez az album van most, illetve a borítója a kezembe, a lemez pedig már rajta, a lemezjátszón, ahogy halljátok.

Ön gyönyörű a lány, akire várok, várok, várok, rád is, rád is, rád is ott a háttérben, de akire már nem kell várnom, az Bíborka. Jó, adit kíván nekem itt a Bitang, jó rádió, csetfalán, köszönöm szépen, hogy itt vagy.

elvesztettem a fonalat, tök szár írtad azt, hogy ebédelsz, vagy reggelizel, vagy mit csinálsz? Kedves egészségedre, meg jó étvágyat még minden egyéb. Vagy ez a tiltott gyümölcsre? Mert hogy én azt látom, hogy a tiltott gyümölcsről volt szó. Azt is kedves egészségedre.

bizony a barátok szava. A barátok azok, akik, ha valami problémájuk van veled, megbeszélik veled. Nem a Facebookon üzengetnek. Bizony, valaki bugyi nélkül van a csoportba, de nyugi, nem árulja el, kedves Csámpás Rozi.

Alexár azt írja, hogy csinál reggelit. Erről van nagyban szó. Ja nem, szó nagyban. Az a tiltott gyümölcs.

Na tudtok-e nekem mondani olyan kékszínű virágot, ami természetesen kék, nem pedig ilyen indigóval festett orchidea? És nem lila? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ibolyát vagy a búzavirágot nem fogadom el. Bár, ne, most lehet, hogy saját magam ellen beszéltem, mert a búzavirág az lehet, hogy nem tudom, kék, lila, na veszekedjünk rajta egy kicsit.

0: Illés. És ez a bizonyos nagy koncert, amiből most már nekem majd kettő lemezem is lesz, az egyikben a 3-as, 4-es lemez duplán van, a másikban viszont benne lesz az 1-es, 2-es is.
1: Hogy

Igen, igen, a buzavirágkék, tehát rögtön meg is köveztek itt a csajok. Borka és Tika berakta a képet. Tökszár azt mondja, az IBM-et régen kék rózsával reklámozták, de a kék rózsa az nem egy természetes szín. Az már mesterségesen lett beinjektálva, hogy kék legyen.

Közben megtudtuk, hogy 99 körül volt Metro Omega Illés koncerten a stadionban, tök szár. Tündér pedig írja, a koncertfelvételeket imádja. Azt írja még, hogy pont ma reggel adott tápoldatot a növényeinek, hogy életbe maradjanak. Mi a helyzet a muskátlijaid?

kedvezve olvasom. Tika írja, a tündér a lányom addig szereti a virágokat, míg nem illatosak, vagyis csak zöldek. A virág nélkülieket, de ha látja a boltba valami buxust tönkremenve, akkor megveszi és hazaviszi, mondván legalább családba hallja meg szegény.

próbálok egy kicsit célozgatni Tündérnek, mikor küldöm a szép bayerni házakról a rettentő sok futó muskátlit, ahogy pompában gyönyörűen virágoznak. Nagyon rendes csaj voltam, mert mikor ott voltam nála, szó nélkül hagytam. Szegény muskátlit. De nekem így vagy jól, padödő.

Na hát azok, akik ilyen Excel zsonglőrök, segítsetek, mert sokkot kaptam. Valószínűleg úgy zártam be az Excel táblázatomat, hogy mentettem kereséssel. Talán utakon. És az összes magyar albumom eltűnt belőle, csak az a két padödő maradt. Amit éppen akkor kerestem, visszatudom én ezt valahogy varázsolni?

بس يعني شو تصير بونت 7 بن او بوم. بيودالانك اديك دالو سيبنبن هاجدول szerintem nincs mentés. Szerintem, szóval hát egyetlen egy, úgy emlékszem, hogy egyetlen egy helyen van ebből, de majd gondolkodom, meg keresgélek, hát ha valahova mégis elmentettem. Egy ilyen 160 album tűnt most el egy gombnyomásra, ami azért vagyok mérges, mert egy az, hogy nagyon tudok belőle, nagyon jól tudok belőle keresni. Kettő, ugye minden infót leírok a lemezekről. Na, mivel egy kicsit lassú voltam, marad még az Oszcián, aztán váltunk. Maradnak a lemezek, de egy kicsit elmegyünk a külföldi irányban, nem is annyira a retróban, illetve ilyenbe is, olyanba is. Oszcián és a fényes évek!

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves szürke kisegeret és a Bitangyó Rádió chat falán. Jó adit kíván neked! A vélet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei. Felemelnek. Hát engem most ez egy kicsit lesújtott, de hát igen, igaza van Tündérnek, nézzük az élet jobbik oldalát.

majd elengedem ezt most, tehát majd adás után nekiállok és keresgetek, hátha lesz olyan, ahova úgy menet közben mentettem. Köszönöm szépen az új matatok. Képet nagyon cukker.

Erasure, és hát ahogy halljátok, egy maxilemezt pörgetek, ami 33-on nem fog olyan túl szépen szólni. Úgyhogy jöhet a bakitál.

Közben ugye én tegnap este beköszöntem ide Tök Szár műsorába, amikor hazaérkeztem. Soktam is be nekik egy pár képet, hogy hát én egy tök fesztiválon voltam. Ez a Tök Fesztivál az Európa vagy világ egyik legnagyobb tök fesztiválja.

És hát Bíborkám csoda szép képet rakod be virágokról, hát ugyanitt fotóztam például ezt a csoda szép virágos kertet, Bíborkám.

jó lenne Bíborkát is elkapni, de Bíborka egyelőre még nem mutatta meg magát nekünk. Na de majd hát, ha egyszer kedvet kap egy ilyen kis találkozáshoz.

Amúgy idén Ludwigsburgba. Még egyszer nekifutok Ludwigsburgba. A Tök Fesztiválon a játékoké a főszerep, úgyhogy különböző játékfigurák. Akár egy egész joystick is például tökökből kirakva. Igen, volt tegnap egy tök jó Mário, na majd mindjárt.

legjobban ez a sok tábla tetszett. Nagyon frappánsan, nagyon jól megoldották. Ugye a fehér király és a sötét királynő látszik ezen a sok táblán. Bizony óriási melók, és hát ugye ezeket a tököket egy ember termeszti. Vagy legalább

1997-ben kezdődött, és azóta minden ősszel Ludwigsburg rezidencia kastély barokk partjának egyik különleges látványossága ez. Ez szerintem ugyanolyan fantasztikus dolog, mint a mi

közben kedves nagy Anikóék is csatlakoztak ide hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, csoda szép napot kívánok nektek, jó zenehallgatást! Köszönöm, hogy itt vagytok!

László és a Don't Cry itt a Bizsongyó Rádióban. És én ránéztem az órára, te jó ég, mindjárt dél van. És igen, Tökszár írja, hogy járt a Lidlibe, és hogy sok tökös halloweenes dolgot látott, és hát ugye Kimó írja, hogy bizony vannak már ott karácsonyi, azt hisz szeptember óta vannak a boltban karácsonyi dolgok. Itt Németországban is sajnos nem értem, hogy hova rohan ez a világ. Karácsonyra meg is unjuk. Pedig akkor kéne igazán ezeknek a dolgoknak örülni abban az adventi időszakban, az a november közepétől már azt mondom, hogy oké, letelik a Halloween, letelik a halottak napja, egy kicsit csendesedjünk meg utána, és aztán jöjjön az adventi időszak, a várakozás, ami erről szólna, de nem, minket már a fogyasztó társadalom

Mária Biborka, ez nem szeretet ünnep, ez üzlet. Bizony. Hát most az őszt. A maga a csodás őszt kéne megélnünk. A fa leveleivel, a színes leveleivel, a ködös reggelekkel, az esse akár a forró teás, vagy forralt borozós, sült gesztenyés, sültökös délutánokkal. Egy vasárnapi ebédnél az almás pite, vagy a szilvás pite illatát.

És hát fő a biztonság. Ugye azért ez nagyon fontos dolog, hogy védekezzünk. Black is black. Black is black. I want my baby back. It's great. Úgyhogy létezik már sütőtök ízű is. Eme védekezési formából.

Tiborka írja, hogy köszönöm a remek zenéket, jó étvágyat kíván az ebédhez. Hát én is ezt kívánom neked és nektek. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Na, még van kedvetek, egy picit ráhúzunk. Neked tartalmas szép délutánt kívánok. Tudod, legyen olyan a napod, amilyennek szeretnél.

Ide Juditkám, pontosan mindig az adott évszakot kellene megélni. Szeptember 22-én vált át a nyár őszbe. Nem találtam az ajtódíszám, a búútokba már kiröhögtek, hogy mit akarok a polcon karácsonyban.

Csak megérzek. Szemezgetek még egy kicsit a maxi lemezek közül. És egy nagyon fontos dolog, hozok nektek egy kis lemezt is, hiszen a mai napon az állatok világnapja van.

A mai napon különben Ferenc névnapja van, már azok a Ferencek, akik a mai napon tartják a névnapjukat, mert hogy ugye a Ferencből is elég sok van, de Isten éltessen benneteket sokáig. Disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. Help! So 1987-ben járunk, ők a The Fonz. Én is az az olé, olé, olé, olé.

Ugye 87-ben járunk, ezzel a csapattal ez a dal terjedt. Ugye, tehát lett világhírű ez a dal. Ugye egy eredetileg 85-ben belga verzió készült. Az Anderlecht champion. A 86-os mexikói labdarúgó világ.

képzeljétek el, nem csak a futball, hanem például a jégkorong, vagy a pankráci. Univerzális himnuszává, szurkoló himnuszává is vált.

Kosszár írja, a bajnokok ligája meccsre, ő is készen áll már teljesen. Júj, hát neked Tündérrel kéne ilyen közös programot találnotok. Hányszor Debrecenbe megyek, mindig valahogy megpróbál a stadion közelébe eljutatni, de valahogy mindig kerülöm. Én nem vagyok egy ilyen foci szurkoló. Mondjuk a nagy világversenyeknél már az Európa-bajnokság, vagy a világbajnokság, vagy az olimpiánál már, mikor úgy mennek a egyenes kiesések, akkor néha egybe-egybe belenézek. De igazából nem. Vízilabda igen, kézilabda igen.

volt olyan, amikor nem az én kezemben volt a kocsi kormánya, és el is mentünk, képzeld el ott a stadionnál. Kérdezte anyukája, hogy most miért erre jöttünk, azt mondta Tündér, hát erre is lehet jönni. Nem, én nem össze akarlak benneteket boronálni, csak az azonos érdeklődésű embereknek jó közös programot csinálni. Tehát nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy valaki nő, férfi, tehát most semmilyen hátsó szándékom nem volt. Tündér is nagyon szereti, tényleg a focit, meg egyáltalán minden sportot nagyon szeret. Még magamnak se kerítek, nem

Szép a Loki stadion a nagy erdő szívében, szép az Allianz csarnok, ahogy megyek Münchenbe, mégse állok oda. Bár azt azért úgy megfogadtam magamnak, egy ilyen kisebb bakancslistás dolog, hogyha egyszer magyar csapat, és már a 7 év alatt volt, hogy magyar csapat játszott itt a németeknél, akkor elmegyek már egy meccsre, de még eddig nem bírtam rávenni Daniékat, hogy menjünk már el együtt.

biztos, hogy nekem semmilyen hátsó szándékom nincsen ezekkel, se a találkozásokkal, se a barátkozásokkal, se a közös programokkal. Szerintem ezek tök jók. Timo írja, ő nem szereti a focit, rohangálnak egy bogyó miatt. Tündér, azt tudod, hogy te tartozol nekem még magyar

and get to Guy SMC. És elcsesztem, mert hogy ígértem nektek egy kis lemez, de azt akkor még mindjárt ide varázsolom. Aztán ugye van itt még körülbelül egy olyan 5-6 zene, ami benne van a programban, hogyha gondoljátok, azt még lejátszom.

már az állatok világnapja van, akkor elviszlek benneteket 81-be a Biszkittel és a Zuzu irány az állatkert. Azt tudjátok, kedves nyíregyházi környékiek, hogy a mai napon kedvezményes gyárakkal lehet az állatkertbe menni?

bizony, pontosan ilyen kis pici magyar zászlót szeretnék, piros-fehér-zöldet. Nem olasz, nem zöld-fehér-pirosat, hanem piros-fehér-zöldet. Azt hiszem talán ilyen tizenvalahány centi plusz, mit tudom én, tehát valami ilyesmi az egész méret. És hát ez legkésőbb jövő májusig nekem erre szükségem van.

különben az egyik kolléganőm kedves párja járt úgy. Neumarkban dolgoztak, és meglátta végig a bolt szélén a piros-fehér-zöld csíkot, és felcsillant a szeme, hogy hú, de jó magyar bolt, és ment. Hát aztán kiderült, hogy olasz pizzéria, és fordítva ragasztott ebből a matricát körbe. Hát azért ez ciki. A holnapi napon 16 órától vár benneteket majd a Slágerek 45-ös fordulaton című műsorával Pinocchio. 18 órától érkezem hozzátok én, hevesen, vegyesen. És 20 órától pedig majd Szél és a Rockvillám.

Ilyen tökszer attól még lehet magyaros pizzát kapni. Hát lehet magyaros pizzát kapni, de egy olasz pizzériának az én magyar zászlós logó, vagy hát körbe, az egész bolt körbe van ragasztva. Nyilván ezt majd fogják orvosolni.

Isten, igazából nem tudom, hogy jövő héten vasárnap milyen idő lesz. Tényleg idő függvénye, időjárás függvénye. Úgyhogy ezt se ma, se holnap nem ígérem meg nektek 100%-ra, mert ha véletlenül olyan idő lenne, hogy ki lehetne mozdulni bringával, akkor én azért meglátogatnám még Vida Erikámat. Összekötném egy kis vonatozós, bringázós, találkozós nappal, akkor viszont vasárnap reggel nem fogok ideérni hozzátok. De mondom, ez még nagyon időjárás függő, meg minden függő, tehát... Ami biztos, hogy holnap 18-tól 20 óráig várlak benneteket. Szeretettel. Egy biztos boldogságban tart.

a szürke kisegér balatoni ízekkel. Hódítanak Bécsben a magyar lángot. Hogy ez biztos nem ciki, ez valóban nem ciki. Nagyon sok lángosos van, sőt, hát Isten, igazából Németországban lángososok, azok így vagy úgy, de mint magyarok.

Nekem is van személyes, ismerős, házas pár, akikkel már találkoztam Ingolstadtban. Musukáik jó volt tárból. És ők is ugye magyar lángost készítenek, illetve kürtös kalácsot. Hát hozzájuk is készülök, de hozzájuk ráérek akkor menni, amikor már nem lesz olyan hely, de nagy

0: Az öreg székely asszony azt mondja az urának: te Albi, ha valamelyikünk hamarabb hol meg, én úgy lehet beköltözök a városba. Basszus, elfelejtettem rögni.
1: Ez így fog maradni, tehát ezt ahányszor lejátszom, szóval ezt ebből fogjátok tudni mindig, hogy ezt már játszottam többször, ezt a dalt, mert ezt mindig elfelejtem én is levágni. Bár azt kell tudni, ugye ki lettem okosítva, hogy Sima Anna-Mari nagyon szeret székely vicceket mesélni. Neoton Familia. Na hát ez egy olyan dal, amit nagyon szeretnék majd lemezen beszerezni.
2: Minden változás

ennek igazán örülök. Féltem az EP-met. Hát nem olvasom be nektek ott a háttérben, hogy mi zajlik a chat falon.

tétel. Na hát, kedves bitangok, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő, kitüntető figyelmét ebben a majdnem 2,5 órában. Sőt, mire lemegy a dal, addigra le is telik az a 2,5. Kívánok mindenkinek csodaszép vasárnap délután, legyen olyan a vasárnapotok, amilyennek szeretnétek. Köszönöm szépen a Facebookon hallgatózóknak, íróknak, a Messengeren íróknak, a háttérben fülelőknek. Kívánok mindenkinek csodaszép vasárnap délután, legyen olyan a vasárnapotok, amilyennek szeretnétek.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: 14 óra van.
4: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ez a Bitangyó Rádió. Induljon hát az első óra MC Csabával és a Music Mixbox-szal.

0: Nos, egy kedvenc örök zöld slágerrel indítottam a mai napot, a délután a Music Mixbox-szal. Mikrofonnál és a keverőnél a stúdióban MC Csaba köszönti a hallgatókat. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Így 2026. október 4-én vasárnap, a mai napot pedig a Ferenc nevű hallgatóink ünneplik. Boldog névnapot és boldog születésnapot, sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik valamilyen formájában ünnepelnének valamit. Itt a rádió chat szobájában pedig vagyunk egy néhányan. Sziasztok, köszöntelek benneteket és természetesen a kinti hallgatókat is minden egyben. Elérhetőségeink pedig, mint ahogy tudjátok, bitangyoradio.com némi elválasztó jellel, kötőjelekkel és természetesen a 0630 982 9668-as, ma is elmondom. Dire Straits Welcome Life című slágerét indítottam mindjárt az elején. Manfred Mann fog megszólalni nekünk rögtön a Do What It Is című slágerével, ez is egy örök klasszikus. Majd őt követ, megelőzően pedig a harmonikás következik Expresszió voltából, vagyis Solymostón énekel nekünk itt a Bitangyó Rádióban. Kellemes szórakozást, és tartsatok a Bitangyó Rádióval és a Music Mixbox-szal.
1: Bitangyó Rádió.

Múlt és jelen kedvenc slágerei és a Bitangyó rádiói vasárnap délután. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem vagytok, és hogy csak is bennünket választottatok. 3:43 Kata kérésére fog szólni egy dal, melyet ő küldött át nekem, egyébként üzenetben, privátban. És ezt a dalt fogom lejátszani, küldeni mindenkinek, jó magamnak is. Nagyon szépen köszönöm. Katának szól a következő dal, tehát amit saját maga írt.

Gims a Bitangyó Rádión és a Sentimental című slágere, a múlt és jelen kedvenc slágerei közül, és már applikáción is elérhetőek vagyunk a Bitangyó Rádió applikációja. Egyébként, hogyha letöltitek mobilra, mobil applikáción keresztül természetesen ezt a bizonyos online rádiókat, akkor azon keresztül pedig hallgathattok minket. Nos, érkezik Teddy Swims zenéje, ez a Dead Rings című slágere a Bitangyón.

Nos, Dés László és Geszti Péter kettősét játszottam, a Poponofon című slágerét a 90-es évekből. Most ugrunk át a 2000-es évek elejére, hiszen DJ Szatmári, és természetesen a Júcus kettőse énekli, ami alattam szól, Gondolsz-e még rám címmel. Ez a felvétel pedig írja nekem a rádió chat oldalán, vagyis chatfalon Kata. Ezt sok szeretettel Wolfinak küldeni a dalt, érkezik már is DJ Szatmári ide a Bitangyó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bíborka is megérkezett a rádió csetszobára. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benne téged, és a többieket is. DJ Szatmári és a Jucus 2 se szólt nekünk. Gondolsz-e még rám?
1: Bitangyó Rádió.

Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán az esti órákban érkezhet az északi tájak fölé kevés fátyolfelő, a légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északnyugaton élénkülhet meg olykor a déli szél, délutánra már jellemzően 23 és 26 fok közé melegszik a levegő, késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet majd.

0: Vitangió Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Respect your body. Spread them well. Around the world.

Ray Helm és a Believe című slágere a Bitangyó Rádión így vasárnap délután. Mondjátok csak, kedves hallgatók, hogy érzitek magatokat, és milyen volt a hetetek, ezt írjátok meg nekem. Várom szeretettel a válaszotokat itt a rádió chat szobáján. 0-39-8-2-9-6-6-8-as Viber és SMS számunk, valamint azon kívül bitangyoradio.com az elérhetőségünk. Boni M. slágerét játszom, érkezik tőle a Daddy Cole című dala.

8 perc és véget ér az első óránk itt a Bitangyó Rádión, a Music Mixbox. Egészen pontosan 16 óráig tart a műsor a mai nap. Két hetente Music Mixbox MC Csabával szombaton 12 órától 14 óráig, másnap 14 órától 16 óráig tartó műsorral. bitangyoradio.com, ez az egyik elérhetőségeink. Érkezik már is a hazánkból egy nagyon jó sláger, a Super Stereo Bent a neved című slágerével.

Gloria Estefan és az Everlasting Love című slágere a múltból, és hát a következő órát pedig már is mutatom, hogy melyik dallal nyitom rögtön.

0: Elvis Presley zenéje érkezik rögtön a Jailhouse Rock című slágerével. Tartsatok velem a továbbiakban is.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Lenszvenes.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: 15 óra van.
0: Bitangyó Rádió.
2: Induljon hát a következő óra. MC Csabával és a Music Mixbox-szal. Itt, a Bitangyó Rádióban.

Bitangja Rádió múlt és jelen kedvenc slágerei. 2026. október 4-ét írunk vasárnapon. Boldog névnapot kívánok a Ferenc nevű hallgatóinknak, és Isten éltesse a mai ünneplőket, a mai nap folyamán természetesen is. És akkor bitangjoradio.com egy-egy jelekkel és vonalakkal, valamint aztán a plusz 36 39 82 96 68-as Viber és SMS számmal. Alvaro Soler érkezik már is egy nagyon romance című slágerével ide a Bitangja Rádióba.

Múlt és jelen kedvenc lágerei, Bitangya Rádió, és 3:45 előtt 2 perccel pedig érkezik már is Drapt és a Dombok felett című slágere. Természetesen 2001-ből jön a sláger, tartsatok a Bitangya Rádióval!

0: Pitangyó rádiót hallgatod, a múlt és jelen kedvenc slágereivel, a Gombay Dance Band slágerét játszom, érkezik tőle a Son of Jamaica cím slágere. Hát pont ide jön ez a dal, egy gyönyörű napsütéses idő van legalábbis erre.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Mountain, staring my idol man Rambo, and I felt a yearning for that great adventure.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Ma változatlanul napos időben lesz részünk, majd este éjszaka észak felől fátyó felhők érkeznek. Hétfőn is folytatódik a napos, csapadékmentes idő. A napsütést olykor fátyol felhők szűrhetik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge vagy, vagyis előfordulhat. Míg a magasabban fekvő tájokon, vízpartokon közelében, pedig nagyobb városokban kissé, enyhébb lehet majd a kora reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn, holnap általában 22 és 26 fok között várható majd a hőmérséklet.
1: Bitangyó Rádió.
2: Around the world.

Hallgatod múltési jelen kedvenc slágereivel, így két hetente Music Mixbox MC Csabával. Szombaton déltől 14 óráig, másnap pedig vasárnap 14 órától 16 óráig. Nos, nézzük a mai programajánlónkat itt a Bitangyo Rádion. 2026. október 4-e vasárnap van, és a mai napot Jetski a Best Café-val nyitotta reggel 8 órától 10 óráig. Őt követően Little Lion volt a Hevesen Vegyesen. És a 10 órától egészen délig bezárólag 14 órától 16 óráig Music Mixbox velem, MC Csabával, vagy este 18 órától 20 óráig Varázs Vidám Park című műsor Wolf Attilával, tehát Wolfival. Nagyon jó műsort kívánok a rádiós kollégáknak, illetve Wolfinak, valamint aztán nektek pedig kellemes rádióhallgatást a folytatásban, pedig itt van nekünk Bass Bumpers és a The Music Got Me címslágre.

kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, Chris Norman, Suzy Quattro, kettőse Stumbling in, az örökzöld slágerek közül. Áttérünk Magyarországra az Álmokfutók slágerével. Vigyázz rá, mondja, lesz a dal fog következni. Egyébként gyorsan elmondom, hogy applikáción és telefonos applikáción is elérhető a Bitangyó Rádió, ha letöltitek a esetleg, hogyha olyan van, hogy online rádió, akkor az azon belül pedig le tudjátok tölteni, meg tudjátok hallgatni a Bitangyó Rádiót is. Érkezik az Álmokfutók a Bitangyó Rádión.

15 óra 57 perc a pontosítőn, és szépen köszönöm az elmúlt két óra figyelmeteket, és Golden Earring Raider Love című slágerével búcsúzom mára. Na, kellemes, szép új hetet kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Az elmúlt két órában MC Csabát és a Music Mixboxot hallottátok, találkozunk legközelebb két hét múlva, és érkezik 18 órától 20 óráig ide a Bitangyó rádió stúdiójába Wolfi, azaz Wolf Attila is a Varázs Vidám Park, neki pedig nagyon jó rádiódást kívánok, én pedig a továbbiakban is kellemes rádióhallgatást nektek. Sziasztok! Ciao, ciao!

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

0: nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömű rádió.
0: Mi így?

0: on Joel's Valosh. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ez a Bitang Jó Rádió. Pontos időjelzés következik.
1: Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzalak, az ajtók záródnak.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila.

Pitangó estét, vagy úgy is mondhatnám, hogy varázslatosan szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt ugyanis a Varázs Vidám Park, ami nem véletlenül lett Varázs Vidám Parknak elnevezve, ugyanis ma megpróbálom elvarázsolni a szíveteket, meg a lelketeket, meg a fületeket is természetesen. Szóval itt most nem arra kell gondolni, hogy olyan dolgok következnek, amiknek vagy az előadójában, vagy a dal címében van valami varázs, hanem mentális varázslatra tessék koncentrálni. Aki szokott meditálni, annak most jó napja lesz, vagy jó estéje lesz, mert sok ilyen meditatív jellegű dalt hoztam, persze lesznek slágerek is, tehát nem térjük el a megszokottól nagyon, de aki miatt ez az egész létrejött, az egyetlen egy előadó hölgy, akinek ma négyes darab dala is el fog hangzani az adásban. Ő nem más, mint Eriké, és neki jövő héten jelenik meg az új lemeze. Én felvettem vele a kapcsolatot, és elkértem 4 dalt erről a lemezről, hogy meghallgathassátok, még mielőtt megjelenne, ugye, ez vinilen meg digitálisan is majd kapható lesz, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy köré csoportosulnak mondjuk úgy a többiek, mint mondjuk egy anyabolygó köré, és ma ilyen pszichedelikus, trance, népies, folkos, rockos, tehát ilyesmi dalakra tessék számítani. Próbáltam változatossá tenni, de tény és való, hogy aki valamelyiket nem szereti, az kétel megvárni, amíg a másik műfaj következik. Na, hogy ne öltsem túl sok szavamat egymásba, köszöntök mindenkit cseten innen és cseten túl. Aki esetleg kívülről hallgat, annak mondom, hogy van lehetőség csetelni. Ugye? De hát aki nem akar, az nem akar. Annak ott van a privát messengerem, mint egy opció. Egyébként pedig van egy olyan munk, hogy chat.mithang.jo.radio.com. Na, és itt lehet belépni chatre, ugye, aki már regisztrált, és itt lehet egymással beszélgetni. Akik már itt vannak itt, ugye tök száz kollega, aki lehet, hogy még tegnapról maradt itt, nem tudom, mert még nem köszönt be, de mindegy. Itt van ugye a két mesterséges unintelligenciánk, azaz Bobby és Artuditu, utóbbi soha nem szólal meg, csak figyel. Egy csippantást nem hallottatok még tőle, ellentétben Bobbyval. Na, akik viszont élő személyek, itt van Bubu 81, itt van Csámpás Rozi, Kata, Pista 67, Celi Salamandre barátom, itt van Valás barátunk is, a kapitány, és akkor gondolom, hogy Kitty is valahol fülel, illetve itt van Zsuzsi is jelen pillanatban. Még adás előtt láttam Brumit is, de hát minden most valahol eltűnt. A lényeg az, hogy köszöntök mindenkit, aki itt van, meg aki majd itt lesz. Az a helyzet, hogy rögtön egy olyan dallal kezdünk, ami nem annyira ismert, bár amivel indítottam Tibor Lévai, vagy Lévai Tibor, ki hogy ismer jobban, és a Gypsy Bubinak egy remixer féle feldolgozása, az sokak által ismert, ez viszont nem hiszem, mert ez annyira egy speciális réteget érint meg, de hát ha most egy kicsit megfog titeket, úgyhogy kinyitom Pandora szelencéjét, mert jön Pandorától a Bacsáse, vagy Pahase, vagy Pahayase, vagy nem tudom, hogy is kell mondani, mindegy, mert meghalljátok, szóval jöjjön Pandora, ezzel kívánok mindenkinek jó vidám parkolást és lelki nyitottságot.

Na hát a cseten, aki nincs ott, nem látja, hogy ad egy kapitány és Szenit Harmander barátaim egymással próbálnak kontaktálni informatikailag. Én meg csak lesek, mint halaszatyorban, mert a Linuxhoz nem nagyon értek. Viszont van itt valaki, aki úgy érzem, hogy szükségét érzi annak, hogy egy kicsit megölelgessük. Úgy központilag. Már úgy értem a központilag, hogy úgy mindenki által. Úgyhogy Zsuzsi, akkor most 100-szor megölelünk, jó? Hogy kicsit jobb kedve derülj. Jön a Noctul a 100-szor ölelj még, majd utána jön a hát Double Decker, ugye? Akkor még egy Nox. A csillagok egy DJ harmadféle remix formájában.

No kérem, hát az a helyzet, hogy megint arra tudok hivatkozni, hogy aki nincs a cseten, az még nincs a cseten. Így nem látja, hogy mi történik ott. Hát konkrétan Szerint Salamander barátom és Vales kapitány barátunk így jó el vannak egymással, tehát elbeszélgetnek egymással informatikailag, én meg csak kamillázok, hogy mi van. Na, de lényeg, hogy akkor jöjjön az a hölgy, akire már beszéltem, hogy aki, mondjuk úgy, hogy a mai anyabolygónk, tehát a mai sztár vendégünk, Erike, nem Erike Iglesias, hanem Erike, ő egy magyar előadó, aki pszichedelikus műfajokat kever magyar népzenével és egyéb stílusokkal, tehát ilyen psy, folk, rock, stb. Meg egy kis trance. Na, hát az a helyzet, hogy meghallgattam azokat a dolgokat, amiket átküldött nekem, és lett egy kedvencem. Hát remélem, hogy sok a kedvence lesz, mert biztos, hogy nálam alkalmatán fixen elő fog fordulni ez a dal. Ez Erikétől a zsebkendő.

később még visszatérünk Erikéhez. Most viszont Kiskút Kerekes Band van az udvaromban, ugyanis jön egy újabb Double Decker, ezúttal a Kerekes Bandtől először meghallgatjuk az Ethno Funkot. Ez nem ennivaló funk, félrejtések elkerülése véget, hanem a zenei stílus. Utána pedig jön a Csángó Boogie. Ez is érdekes lesz, figyeljétek csak!

ne lehessen részrehajlással vádolni, hogy csak magyar előadók vannak jó formán, jöjjön egy kicsit más, és itt most hivatkoznom kell a kapitányra. Ugyanis én megkérdeztem többek között a kapitányt is, hogy amikor készültem erre az adásra, hogy miket javasolna ebben az adásban, mármint milyen dalokat forgassak le, és ő javasolta nekem a most következő dalt, úgyhogy kvázi a kapitánynak köszönhetitek, hogy ez a dal most leadásra kerül, de hát nem csak neki, mert hát azért én válogattam be, tehát én szerkesztettem, de tény, hogy a kapitánynak köszönöm a segítséget. Szóval jöjjön Andy Slavik és Susan Kemmerer és az Indian Spirit.

az indián szellemek után, vagy az indián szellemiség után, még maradjunk az indiánnál, de most térjünk rá az indián szokásokra, mert hát most csempésztem még egy indiános dalt ide a műsorba, konkrétan a mi zenetárunkból, úgyhogy jöjjön a Babe és az Indian Habits.

most valami egészen speciális következik a maga nemében, hiszen mondjuk úgy, hogy kicsit mainstream, kicsit meg nem. Na, hogy mire gondoltam? Ugye az ilyen trans, pszichedelikus trans és hasonló műfajokban hát mivel annyira nem ismertek az előadók, csak azoknak, akiknek saját mozgástere van ebben, hogy úgy mondjam, tehát akik járatosak ezekben a műfajokban, azoknak persze ismerős, sőt, azokban a körökben sztár lehet, meg sztár is, Vinny Vici például, illetve a High Tribute, High Tribe, szóval ez a két formáció ismert ezekben a körökben. Viszont nem ismert azokban a körökben feltétlenül, amikben ismert Armin van Buuren. Na most ez a három előadó összeállt egy dalra, és így Armin van Buuren vezéletével, meg a Vinny Vici és a High Tribe együttesével hát létrehozták a Great Spirit című dalt. Ennek következik most egy hosszabbított verzió, vagyis egy extended version.

0: Bitangyó Rádió. A hang, amit elér.
1: Ez a Bitangyó Rádió. Így szépen halkan mondom, hogy nehogy felébresszek valakit az előző dal után. Na jó, szóval ez most ugye a Varázs Vidán Park, és akkor hát ezen belül hallhattátok Armin van Bülent, a High Tribe-ot és Lenny Mitchit, de hogy megismerjétek a High Tribe-ot, hoztam őket külön is, úgyhogy jöjjön a High Tribe-tól a Shankara.

0: ganeshaye om shiva shankare
1: elállok nektek két titkot, de ne adjátok tovább. Jó, tovább lehet adni, mert az egyik az nem titok, hogy most jön egy újabb Double Decker, és most a már említett AK fog két dalával szerepelni ebben az összeállításban, vagy ebben a Double Deckerben. Ami viszont titok, és nem tudtátok, hogy az én kedvesem egy olyan lány, aki most is hallgatja az adásomat, ugye? Szóval az én drágám felhívta valahogy a figyelmemet, vagy hát megosztottam velem a Facebookon Eriké oldalát. De nem is feltétlen a zenei munkássága kapcsán, azt hiszem, hanem csak a mondjuk úgy, hogy a lelkisége miatt. És akkor én valahogy úgy rákattantam a zeneiség vonalra is. Ezért gondoltam azt, hogy fölveszem vele a kapcsolatot, mármint Erikével. És ennek kapcsán akkor hallhatjátok a lemez dalaiból négyet, illetve most már csak hármat, mert hiszen egy már lement, és ez a lemez, ez október 9-től lesz kapható, de már vannak ilyen korai madarak, mondjuk így, ahogy szokták mondani, early birdök, tehát már elő lehet rendelni, és aki előrendeli, az még esetleg ajándékot is kaphat mellé, úgyhogy tessék megkeresni Eriké oldalát a Facebookon, a Erike, úgy kell beírni, úgy egyszerű megtalálni, és ott, akit érdekelnek ezek a dolgok, belehallgathat egy picit, illetve meg is rendelheti a lemezt, mint mondottam volt, illetve regisztrálhat, vagy egyet vehet az élő lemez bemutató koncertre is, ami hamarosan lesz, ha jól tudom, akkor az a jövő hét végén esedékes. De ott vannak a részletek, ott tessék megtekinteni. Na, hát akkor az én kedvesemnek küldenék egy náciszt mondjuk, meg mindenkinek, aki hölgynek érzi magát. Ha minden hölgynek küldök egy náciszt, utána viszont játszunk a tűzzel.

Mivel elfelejtettem, azért most egyben köszöntöm az utóbbi percekben, vagy négy órában, vagy fél órában érkezőket, úgyhogy köszönöm szépen Biborkának, illetve köszönöm Szürke Kisegérnek, és köszönöm szépen Anonimnak, hogy csatlakozott hozzánk a cseten. Még nyugodtan lehet jönni, van még egy kis idő, úgyhogy hát nem is olyan kicsi. Szóval húzzatok bele, na, az a lényeg. És hálából, vagy szeretetből, amiért ilyen sokan vagytok itt, jöjjön még egy Lévai Tibor szerzemény, hiszen azzal kezdik a mai adást. Most viszont következik a Gimbes Gambes.

0: gmail.com.
1: Na hát, aki figyelt, az hallotta, hogy hova kell küldeni kéréseket. Ez a spot azért érdekes, mert jövő héten pont aktuális lesz, hiszen jövő héten Italo Café Vidán Park lesz, ahogy mondtam, már 2-1, tehát Italo Disco, Euro Disco, High Energy dalok fognak szólni, és ilyen jellegű kérést is fogok tudni teljesíteni, természetesen mindenkitől csak egy dalt. Mondjuk, ha valaki párba kéri, mint mondjuk a kapitányok, akkor fejenként egy, úgy értettem. Szóval az a helyzet, hogy ez a kívánság lehetőség, ez minden Vidán Parkban adott most már vasárnaponként, és ez az e-mail cím akkor is él, amikor nem Italo Discot kell kérni. Jövő héten Italo Discot, vagy Euro Discot, vagy High Energy-t, vagy Space szintet lehet kérni, viszont ezzel a héten én azt mondtam, hogy ilyen mágikus, meg elvarázsolt, meg ilyesmi dolgokat kérjetek. Hát Kata meghallgatta a kérésemet, nagyon is, úgyhogy az ő kívánsága volt a most következő Magic Music és a Little Girl's Poem. Igen, nem tudtam hirtelen miatt, de a címet rájöttem, szóval jön a Little Girl's Poem. Ez egy elég hosszú dal, úgyhogy tessék rákcsát, italt, mindent bekészíteni.

Na, hát, hogy kimélyen mindenkinek az idegrendszerét, mert ez kicsit túl hosszú volt. Tehát persze, aki ebben a zenében járatos, vagy valamennyire megéríti, az biztos, hogy tudja az hosszabban is élvezni, meg aki rá fókuszál és rá meditál, az biztos tudja élvezni, de hát most mi nekünk tovább kell menni, mert a műsoridő az részesen fogy, és jöjjön két magyar dal, ráadásul két duett, ráadásul Double Decker formájában, ugyanis a következő Double Decker vendége, mondjuk így, vagy részvevője, a Párnográszt. És két duett partnerük is van, ugye, mint mondottam, az első az a Bagosi Brothers Company, és tőlük jön a Fúj meg szél, utána viszont a másik duett partner a Honeybeast, és ők adják elő a Hull a cseresznyefa virága című dalt.

cuidarlas, tiene que todas las destruidas y no hay una fiesta. Sobre üdvözlet mindenkinek, aki esetleg eddig nem volt itt, de most becsatlakozott így a vége felé, bár még nem tartunk teljesen a végénél, de örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, és akkor ennek örömére Márta, bár ugye adtam egy dalt, de jön még egy dal, mert boldog vagyok, és nem megyek a Dunának. Úgyhogy most jön az utolsó Erike dal Marára, és ez a Dunának.

0: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.
1: Bizony, holnap jön Xill kollégina este 8 órától, és hozza a Rock Villámot, meg a jobb-nagyobb rockslágereket. És akkor ennek kapcsán, hát ma nem fogunk annyira durulni, hogy hagyjak teret Xillnek is, de azért, hogy szoktam mondani? Kaprál, kapitány, ez jó idő a rockra! Na, de komolyan fordítva a szót, tehát ma olyan rock felvételt hoztam, ami azért valamennyire mégiscsak illik ebbe a tematikába, úgyhogy jöjjön egy ilyen folk rock magyar, esetünkben Kormorántól jön a Gyere, kite gyöngyvirág!

Mindjárt este 8 óra van, sőt, talán már mindjárt is múlik, mire befejezem a mondandómat. De hát három dalom van még, azt mindenképpen szeretném bemutatni. És ezek közül a most következő, az kicsit kilóg a sorból, abban a tekintetben, hogy inkább az eredeti előadó volt az, aki besorolható a folk rock kategóriába, nem pedig a most következő, aki feldolgozta, de valahogy jobban közelebb áll hozzám ez a fajta feldolgozása a dalnak, mint az eredeti, úgyhogy most nem az illés, illetve akkor még fonográf, bocsánat, tehát nem a fonográftól jön az utazás, hanem a Boy Toriántól.

szűke kisegén már türelmetlen, vagy nem tudom, hova indul nagyon-nagyon, de még egy picit legyetek türelemmel, kérem szépen. Köszönöm szépen, mert hogy jön valami egészen különleges, túlmegyünk az operencián, hiszen jön az operencia, és tőlük a gergeles.

0: Hagyjál, most már
1: de,
0: nem
1: te már elmentek. De jó volt?
0: Mi a?
1: Német vagy? Vagy mi van? Most jó volt, vagy nem volt jó?
2: Le fogom késni a buszt.
1: Akkor mennyi akkor? De jó volt?
2: De jó.
1: Most miért így mondod, mi? Miért nem lehet rendesen, hogy jó volt?
0: Mondtam már, hogy jó.
1: Sok-e volt ilyen jó?
0: Mondtam már, hogy jó.
1: Tudod mit? Sok-e volt ilyen jó? Azért vagy ilyen. Sokkot kaptál. Érted? Sokkot kaptál. Na, most jó? Most jó? Ha? Most jó? Ugye? Ugye mondtam? Mondtam, hogy sokkot kaptál, igaz? Mondtam, hogy sokkot kaptál! Mondtam! Easy Rider, öcsém! Easy Rider!
3: Remélem, ti nem kaptatok sokkot, és élveztétek, és jó volt? Kérdezem én félve. Remélem, hogy mindenki élvezte a mai utazást, a lelki, meg szellemi utazást, és bízom benne, hogy jövő héten vasárnap várhatom azokat szeretettel, akik fogékonyak az italodiszkó, eurodiszkó, high energy dalokra, hiszen, mint mondottam volt párszor, meg most is elmondom, jövő héten vasárnap megint lesz Vidán Park, akkor Italo Café Vidán Park lesz, tehát 2-1, úgyhogy úgy tessék készülni, sőt azt is elállom, hogy 2 hét múlva vasárnap pedig magyarított Vidán Park lesz, hogy ez mit akar, majd jövő héten elmondom, addig tessék így érdelni magatokban. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt ebben a 2 órában, most már bő 2 órában. Remélem, hogy tényleg élveztétek az utazást, és ennek reményében búcsúzom mindenkinek jó hetet, jó éjszakát, jó pihenést kívánva. Az utolsó dalom pedig legyen Anima Sound System mondjuk, és a Hungarian Astronauts lemezről a Csángó. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömjú rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszunk a rádiózenéket.
2: Vitamin Rádió.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részlőrésszel megsebzett bronztérgyű repecs alkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. Veletek.
1: VIP.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
1: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2.
0: Radio, Radio, Radio.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1.